0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808.
1: Uva je. Sedum, sedum.
2: Vojto, Milene Hitovi.